0: 51. hajós, aki a Vajdasági repülőtér betonjára lépett. Hogy készen áll a repülésre.
1: Egymás
0: után...
1: Télé, hogy gyászkedve!